Arno ist Cisvo. Ano, ano, ano. A už je to tady, už to jede, už se to dostáš. Je to fajn, je to fajn, je to fajn.